0: katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre, emellett találat ért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: dolgozom, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

Trio FM. Mellette szól. Mm-hmm.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Emellett találat ért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
5: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de zivataros idő várható. Benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Emellett találatért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőséget regisztráltak, az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette. Tehát szól.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztalassza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszállt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Emellett találatért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, közölte a szaktárca. Változások lesznek az adózásban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardt. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Andy Bynum volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Megválasztását a párt rendkívüli kongresszusán jelentették be. Bynum Keir Starmer miniszterelnököt váltja a kormánypárt élén. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 ezer háztartásban nincs áram. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: losing sleep. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, közölte a szaktárca. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standard. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Korlátozottan működnek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány. Az informatikai karbantartás miatt fennakadás lehet például a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu rendszerében is. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. Mától rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízre bocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat. Sok napsütésre számíthatunk. Kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Július 18-a van, ne feledkezzünk meg névnaposainkról. Ma a Frigyesek, a Kamillok, a Millák és a Mirkók ünnepelnek. Ezúton kívánok boldog névnapot ünnepeltjeinknek. A Trio FM-en szombat délőtt és a Jászság kedvencei közül válogatunk, hozok majd programajánlatokat, érdekességeket és a hét legfontosabb történéseit. Én Pálinkás Zsolt vagyok, jó rádiózást kívánok mindenkinek mára is!

Ez a trió FM játszmereimből. Gondolták volna, hogy a zenei videoklipek váltják ki a legjobb nosztalgikus érzéseket? Egy friss nemzetközi kutatás szerint, amelyben több mint 1800-an vettek részt, a megkérdezettek 68%-a a klipeket nevezte meg az első számú nosztalgia forrásnak, megelőzve a hangfelvételeket és a koncertvideókat is. A felmérés megerősítette azt is, hogy a zene a legmeghatározóbb kulturális élmény a múlt felidézésében. A válaszadók 88%-a szerint ugyanis a dallamok ébresztik fel leginkább a régi emlékeket, jóval megelőzve a filmeket, a televíziós műsorokat vagy éppen a videójátékokat. Különösen érdekes a legfiatalabbak helyzete, az E-generációs válaszadók 65%-a érez kötődést olyan korábbi kulturális korszakok iránt, amelyeket valójában át sem élt, és minden harmadik fiatal úgy gondolja, hogy rossz generációba született. Ebben a streaming platformoknak is nagy szerepük van, hiszen ma már pár kattintással bárki felfedezheti a korábbi évtizedek zenei világát. Egy másik kapcsolódó kutatásból az is kiderült, hogy a zene mentális egészségünkre is kiváló hatással van. Az elektronikus zene, a mozgás és a légző gyakorlatok ötvözése például bizonyítottan csökkenti a szorongást, miközben erősíti az örömérzetet és a közösségi összetartozást.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Egy egészen rendkívüli és látványos újítással készül a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a most vasárnapi VB döntőre. A FIFA bejelentése szerint a labdarúgó világbajnokság győztese ezúttal nem csak az aranytrófeát emelheti a magasba, hanem a játékosok egy-egy egyedi gyűrűt is kapnak majd a diadalért. A szövetség ezzel az amerikai profi sportbajnokságokban már mélyen gyökerező tradíciót honosítja meg a labdarúgásban. Az ékszerek egyik oldalán a világbajnoki trófea, a másikon pedig a győztes együttes identitással jelképei szerepelnek majd. A magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődő finálé után a győztes szövetségi kapitány és a csapatkapitány azonnal átvett egy előzetes változatot. Később 30 darab gyűrűt gyártanak le a kerettagoknak, míg a szurkolók számára 1996 darabot bocsátanak majd értékesítésre. A világbajnokság döntőjében a címvédő argentin válogatott az Európa-bajnok spanyol csapattal mérkőzik majd meg.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter. Startolj rá!

Itt a Trio FM, folytatjuk tovább autós tippekkel. Hozok néhány olyan ötletet, amivel faraghatunk a járműnk fogyasztásán, nem feltétlenül a légkondicionáló, vagy az elektromos berendezések növelik meg legjobban a fogyasztást, hanem sokszor olyan észrevétlen tényezők, amelyeket egyszerűen magunkkal cipelünk. A német autóklub az ADAC szakemberei rámutattak, hogy minden plusz 100 kg terhelés akár 0,3 literre is megdobhatja a 100 kilométerenkénti fogyasztásunkat. Érdemes tehát időnként átnézni és kiüríteni a csomagtartót, megszabadulni a felesleges szerszámoktól, flakonoktól. Gondoljunk csak a teljes értékű pótkerékre, amely a szerszámokkal együtt akár 20-25 kg pluszt is jelenthet. Ha ritkán járunk rossz utakon, ezt kiválthatjuk egy könnyebb defektjavító készlettel is, bár komolyabb abroncsérülés esetén a valódi pótkerék továbbra is a legbiztonságosabb megoldás. Ami viszont a legtöbbet nyomalatban, az a tetőbox. Ez nem csak a súlya miatt jelentős, hanem mert drasztikusan rontja az autó légellenállását. Már 80 km-es óránkénti sebességnél körülbelül 11%-kal növekedett a fogyasztás autópályán, 130-as tempónál pedig akár 7 literre is több lehet az üzemanyag fogyasztás 100 km-enként. Éppen ezért a nyaralás végeztével ne halogassuk a tetőbox vagy az üres tetőcsomagtartó leszerelését, mert ezekkel csak feleslegesen égetjük a benzint vagy a gázolajat. Utazzanak biztonságosan, gazdaságosan, itt a Trio pedig folytatjuk zenével.

0: Ez a Trio FM Jászberényből 8 óra hamarosan, a stafétát most átadom egy kicsit Molnár Szabolcsnak, érkezik a Star Portré, érdekes beszélgetésekkel, interjúkkal, velem pedig 10 óra után ismét találkoztatnak, érkezek vissza, és hozom továbbra is a hasznos információkat és a Jászság kedvenceit.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neki.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Az Európai Bizottság további reformokat javasol a kormánynak. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány. Hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság ugyanakkor további reformokat javasol, például a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. A korábban vállaltnál még több szélerőmű csatlakozhat a hálózatra, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a jelentős érdeklődés miatt az eredetileg tervezett 700 helyett 1000 megawattnyi kapacitás számára biztosítanak csatlakozási lehetőséget. A tervezett fejlesztésekről hamarosan részletes elemzést készít a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A pályázatokat ezután írják ki. Korlátozottan működnek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány. Az informatikai karbantartás miatt fennakadás lehet például a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu rendszerében is. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak. Praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. Mától rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízre bocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat. Sok napsütésre számíthatunk. Kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: A sírást mennyire engeded meg magadnak?
3: Hát én egyáltalán nem akarom megengedni, nem úgy szoktam sírni, hogy meg akarom engedni, elkezdek sírni.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Én nagyon könnyen sírok valójában, és mindig, ahogy öregszem, egyre könnyebben, de ez valószínűleg így van másoknak.
2: Nem baj az, de nem. Irányítod, valamennyire tudod irányítani, vagy nem irányítod? Vagy
3: hát néha jól esik, egy jó nagyot sírni, akkor nem szoktam irányítani, amúgy el szoktam magam. Tehát ugye azért elnyomom.
2: Elzárod a csapot?
3: Próbálom, igen, néha.
4: Tarján Pál, operaénekes.
5: Én egy röhögös vagyok, sajnos a színházban is röhögök, és már annyiszor megbüntettek, mert ugye... abszolút. Hát, és vannak olyan kollégák, akik utaznak erre, akik úgy tudnak halál komolyan megnevezni, hogy a szemük röhög, de csak a szemük, tehát senki...
2: És amúgy arca pedig.
5: Teljesen komoly, és hát én nekem végem van, tehát de hát nem csak én vagyok ezzel, így van még egy-két kollega, aki van ezzel.
4: Soltész Rezső, énekes.
6: Az az önfelett, és nem tudom visszatartani nevetés, ez valahogy nekem nem sejlik fel, hogy mi volt az, amitől annyira meg kellett volna szakadjak a nevetéstől.
2: Gyerekkorban biztos volt egyébként, mert akkor az emberek, gyerekek csak csiklandozzák is egymást, és sikítoznak, és visítoznak, sikítoznak, úgy kacagnak. Biztos te is, én is ilyenek voltunk.
6: Valószínűleg.
2: És aztán szerintem még később is, sőt, én el tudom rólad is képzelni, hogy egyszerűen úgy kiszakad belőled a kacagás, csak lehet, hogy nem jut eszedbe.
6: Igen.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Mellette szól.
8: Trio FM.
7: Trio FM.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én így lenni, ha például a tini lányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, hogy, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden evetne. Én is szeretnék még egyszer ilyen lenni.
3: De akkor ezek valószínű... szerint voltál ilyen?
2: Hát
3: voltál.
2: Azért ennyire nem voltam soha tini lány, de tini fiú talán voltam, de hát nyilván az ember baromi jókat tud röhögni gyerekkorában, tehát hogy...
3: És felszabadult olyan, és úgy, hogy aztán elszabadul belőled, és egyszerűen pukkadsz ki a
2: nevetés. És akkor ez néha most is van.
1: Soltész Rezső, énekes.
4: Sírni gyakran van sírok, és ezek ilyen lelki belső történetek, amikor az ember kifejezi azt a bánatát, ami megoldhatatlan, megfoghatatlan emlékek kötik hozzá, és ezek ilyen érzelmi kitörések, amiknek én egyébként nagyon örülök, hogy vannak ilyenek. Mert az ember azt, akkor nem veszít el bizonyos dolgokat, amik fontosak voltak a számára, és most persze én mondhatom már itt 80 körül, hogy ez minden emlék nekem fontos, ami jó, és vannak olyan emlékek is, amik bizony könnyűfakasztók.
1: Tarján Pál, operaénekes.
5: A sírás az más. Az ritkán fordul elő, sőt, nagyon ritkán.
3: Nem engeded meg magadnak azért, vagy pedig?
5: Többnyire igen.
3: Tehát megtiltod?
5: Hát ezt nem lehet megtiltani, mert ugye vannak helyzetek, amikor meg nem is akarom, de...
3: Már megtiltani, vagy megengedni?
5: Megtiltani. Uh-huh. Tehát mindig van a sírásnak ideje, amikor valami rossz dolog történik. De elég fegyelmezett vagyok, ez megint azon múlik, hogy valaki mennyire fegyelmezett. Uh-huh. És segítek azon, hogy nem szeretem, ha más látja.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: Trio FM. Mellette szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
2: Ez volt a reklám.
3: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A fiúknak ugye megénekelte a Cure zenekar is, ugye, hogy nem illik sírni, miközben valószínűleg pont ugyanannyira érzékenyek, pont ugyanannyira. De kulturálisan a nőknek megengedett az, hogy nyilvános helyen is sírjanak, akár a férfiaknak nem annyira.
3: Neked tanítottak olyat, hogy ne sírj?
2: Na igen, a körülöttem levő környezet azért a 70-es években az az, hogy a fiúk nem sírnak.
3: Azt mondta édesapád is, hogy
2: kisfiam, egy férfi nem sír.

0: Akkor mi sírhatunk.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Egy jó sírás.
0: Hát persze, hát az
2: azt kell. Azt
0: szoktál,
2: kell.
0: Tehát te szeretsz is, lehet sírni? Most egy furcsa kérdés.
2: Nagyon megtisztít. Így át hát most belülről.
0: Azért kérdezem, hogy szeretsz-e? Már nem engem, hanem sírni.
2: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben. Például, hogyha az ember egy gyönyörű filmen sírja el magát, akkor... És úgy lehet bömbölni, de hát hogy nem az, hogy moziban ülök és vissza kell fogni magam, mert jaj, mit szólnak a többiek?
0: Bömbölsz is?
2: Én tudok bömbölni, igen. Igen.
0: Melyiket könnyebb szerinted fegyelmezni, a sírást vagy a nevetést? Nekem van egy tippem rá.
3: Én a sírásra mondom.
0: Tehát, hogy azt könnyebb befegyelmezni.
3: Azt talán könnyebb, igen.
0: Szerintem is egyébként, mert hogyha elkap a...
3: Hát akkor kész, hát azt... mondtam az előbb, hát, mert valaki bejön és úgy rak össze egy mondatot a színpadon, akkor nekem végem van, akkor hát, azt mondom neked.
0: Igen, vagy jön egy olyan lehetetlen
3: helyzet. Nincs is rá idő, hogy átgondoljam most, hogy röhögök, vagy nem röhögök, nem, igen. mint az állat úgy röhögök, érti?
0: Azt, és ezt egyszerűen azt nem lehet visszafogni egy ponton túl.
3: Hát, nagyon szerintem. Egészséges dolog nevetni.
2: Nekem a nevetést könnyebb visszafogni.
0: Tényleg? Pont a nevetést? A sírást? Nem tudod?
2: Aztán.
0: De érdekes, aztán. Akkor lehet, hogy ez pont ilyen női tulajdonság, hogy nálunk meg szerintem férfiaknál fordítva van, hogy a sírás fölött uralkodunk, de ha valami váratlan olyan helyzet történik, hogy olyat, akár te is most véletlenül mondasz valami olyat, ami egyszerűen kipukkaszt belőlem valamit, akkor egyszerűen fékezhetetlenül.
2: Igen, a férfiak, ők
0: másképp vannak.
2: Így vannak, igen.
4: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Biztosított az ország üzemanyagellátása. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított az ország üzemanyagellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság ugyanakkor további reformokat javasol, például a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Hamarosan megkezdődnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak. Praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium várja a lehetséges gyártók jelentkezését. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi Állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpánz csörgőket, és lehet készíteni csimpánz csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely Jane Goodallnak a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban működő táborát idézi. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Egyszer templomban ültem szilveszter estén, éjfél előtt néhány perccel. Én amúgy is járok templomba, szeretek templomba menni. És ott éppen egy mise volt, és már nagyon közeledett az éjfél, és olyan gyors, annyira felgyorsította a beszédet és mindent a pap, hogy az valahogy belőlem ott azt váltotta ki, hogy na, ráadásul pont az első sorokban, hogy
2: szabad,
1: van ilyen
2: pedig. Most ez érted, hogy mondasz, persze igenis van, tehát nyilván ez komikus, de hát valószínűleg a pap is ugyanolyan közszereplő, mint ahogy mondjuk egy énekes a színpadon, bár más hirdet. De nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem.
3: Soltész Rezső énekes.
2: Mennyi lehettem? 5-6 éves talán. De hát ilyen épp, hogy iskola, még a Mártirok útján laktunk. És mi oda jártunk abban a templomban. És az kötelező volt, mert apuka, anyuka és én meg az öcsém. És valami nagy baromság jutott eszembe, és elkezdtem piszkálni az öcsémet és a röhögés. Ez a bizonyos helyzet volt, ott valami történt. És mi volt a megoldás? Az apám megfogta a kezemet, kivezetett a templom, nem tudom, negyedik, ötödik sorba ülhetünk, mert el tudsz képzelni egy család és egy ilyen templom jelent. És kivetett a templomból, és elindultunk fölfele, van egy úgynevezett lépcső, a nevét nem tudom milyen lépcső, csak ebben közel volt a sarkán, úgyhogy a mai napig is megvan, és akárhányszor elmegyek a templomból, mindig ez jut eszembe, hogy akkor, ilyen 5 éves koromban, hogy nem tudom mennyi lehettem, kaptam, hogy akkora pofont az apámtól, a beállóba lépcsőbe, nem szólt semmit, bevezetett oda, megállt előttem, és eldugrott egy hatalmas füles. És utána visszamentünk. Na, több nevetés, meg hülyeskedés nem volt a mise alatt. És ez az emlékünkön megmarad, és mindig eszembe jött, pedig már eltelt azóta jó néhány év, amikor arra megyek, és szoktam mondani a velem együtt utazóknak is, hogy itt kaptam egy nagy pofont az apámtól. Hát ennyi.
1: Hát akkor lehet, hogy ezért nem törhet ki belőled többé a nevetés.
2: Jaj, nem.
1: Csak úgy felszakadva bármilyen helyzetben, főleg egy templomban.
2: Egy tökéletes igaza volt különben.
1: Mert ott megtanítottak.
2: De hát ez egy nevelési folyamat egy gyerek életében, és most nem a templom a lényeg, hanem az bizonyos helyzetekben viselkedni kell. Uh-huh. Tehát ez egy szocializálási kérdés, uh-huh. hogy ha olyan a szituáció, van, amikor nevetni lehet, van, amikor hülyeskedni, a templomban, meg a párgyűlésen, vagy nem tudom, ott nem szoktunk hülyeskedni, és nem röhögünk.
1: Na most én saját magamat ebből, amit elmeséltem, nem vezettem ki magamat a templomból, hanem ott de maradtam, és próbáltam fegyelmezni magam, nem nagyon sikerült.
2: Ez egy felnőtt történet nyilván, de ebben együtt én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy az ember. Meg eddig is mondtam, hogy nem jellemző ez rám, tehát
1: lehet,
2: az én karakterem más.
1: Én is kaptam volna gyermekkoromban egy jó nagy pofont egyszer, amikor nevettem, vagy kinevettem volna valamit, vagy valakit. Lehet, hogy én se nevetnék.
2: Hát azt kell mondjam különben, hogy ilyen helyzetekben az ember megtanulja másképp szemlélni a környezetét. Mindig mögé kell látni a dolgok mögé. Ahogy a plébános az gyorsan mondja a beszédet azért, mert éjfélkor tűzijáték van, vagy nem tudom mi a túró, az nyilván az ő probléma, megpróbálja megoldani a helyzetet. És ez mindannyiunkra, rám is ugyanúgy jellemző, hogy amikor helyzet van, akkor keresed a megoldást. Neki az volt a megoldás, hogy gyorsan mondja. De az én esetemben, hogy mi a túron röhögtünk, azt nem tudom, de nagyon jó volt a hangulat. Ez lezárt egy folyamatot, és akkor megtanultam, hogy ez egy komoly dolog.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Maga a nevetés is tud okozni nevetést.
2: Hát persze.
1: És az pedig talán a legtisztább, a legjobb, nem? Amikor valakinek a nevetését hallod, és egyszerűen az okoz neked is nevetést.
2: Hát, igen,
1: vagy ha tyúkokat hallgatsz. Egyébként én hallottam már tyúkokat, akik egészen hasonló hangot adnak ki, mint az emberi nevetés. De néha a békák is.
2: Igen, hát én egy olyan...
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A stúdióm egy tó mellett van, vagy egy kis tó mellett van, úgyhogy nagyon rutinos vagyok béka nevetésében.
1: Másokat megnevettetni szeretsz, vagy meg régat?
4: Természetesen inkább megnevettetni. De hogyha valakinek jól esik egy sírás, akkor én abban is partner vagyok, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egyszer egy nagyon jó barátnőmmel beszélgettem telefonon, és valami mély témába mentünk bele, és lehet, hogy őt az akkor nagyon meg is érintette, és egyszer csak hallottam a vonal túlsó végén, hogy már keskenyedik el a szája, már fogynak a szavak, és akkor mondtam, hogy ugye most nyeled a könnyeidet, és mondta, hogy igen, és most leteszem. És akkor letette a telefont, és pár perc múlva jött egy SMS, hogy köszönöm. És ez annyira szép, mert hogyha valakit meg tudunk rékatni, az akkor egy orvosság is tud lenni az adott pillanatban.
1: Az biztos.
4: Az neki egy megkönnyebbülés, ott valami felszakad, ott valami oldódik.
1: Próbálom így összefoglalni, hogy bármilyen teher jön, nagyon rövid ideig tud megtelepedni a válladon, mert egyszerűen lepotyog.
2: 24 órája van.
1: 24 órája van.
2: Így van, mert másnap ennek nem lehet ott lenni.
1: Nincs ott helye, mert egyszerűen
2: nincs rá se idő sincs rá, meg új nap, minden szép.
3: Tarján Pál, operaénekes.
2: És akkor harcolunk tovább.
1: Kinézem belőled, hogy azt mondod, minden szép, és még ha neki is mész véletlenül fejjel egy ajtónak utána, akkor hoppá, nem baj, kinyitod, mondom új nap, minden szép, és mész tovább.
2: Igen. De ez egyébként ez egy jó dolog, mert mondom, a depresszió, vagy a szomorúság, az hihetetlen energiákat veszel az embertől, amit hasznosabb dolgokra is tudna
1: fordítani.
2: Így.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A sírásnak azért van egy, szerintem azért van egy olyan része is, ami bizonyos értelemben helyes, hogy nem illik nyilvánosan sírni. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol meg illik, vagy nem tudom, tehát meg egy temetésen azért nyilván nem fognak senkit leszúrni azért, mert sír, ha férfi, ha nő, nagyon helyesen, de azt gondolom, hogy amikor manipulálnak vele, tehát amikor a sírással valamiféle, mondjuk úgy, hogy célt szolgál az, hogy valaki sír, az nyilvánvalóan számomra visszatetsző. Tehát én ezért gondolom, hogy az, hogy az ember sír, az magánügy, mint ahogy az is, hogy imádkozik, az is magánügy, meg egy csomó olyan dolog. Azért egyszerűen, mert ezek nem illik ezeket felhasználni arra, más célokra.
3: Hát igen, nem illik. Lehet, hogy van, aki például olyan alkat, nők közül biztos sokan, hogy egyszerűen könnyen rögtön kibódjan.
2: Hát és akkor egy idő után megtanulja, hogy milyen hatása van, és akkor már utána megnyomja magán a sírógombot.
3: Hát
2: és...
3: ezt csak mi mondjuk, mert ő lehet, hogy ő tényleg olyan alkat, hogy mindig könnyen kibódjan. És lehet, hogy aztán ő eljut odáig, hogy amikor mondjuk a rendőr megállítja, és azt mondja neki, hogy hölgyem, látja, hogy mennyivel ment, és itt mennyivel lehet, és ő meghallja ezt a kérdést, és akkor elsírja magát, és akkor a rendőr azt mondja, hogy drága, azt mondja, menjen, csak ne sírjon, menjen.
2: És hát igen. Aztán...
3: És ő lehet, hogy ezt nem is trükkből alkalmaztam.
2: Nem, ezt nem vitathatjuk el, hogy ez őszintén jön, de ugyanakkor azt gondolom, hogy hogy vannak eszközök, amivel legalábbis szerintem, mondjuk legalábbis egy férfinek nem jön kérni.
3: Vagy egy bizonyos helyzetben, ha valamit szeretne az ember, és nem kapja meg, egyszer annyira megérinti, hogy elsírja magát, és akkor a másik ember azt mondja, jó van, itt van, tessék,
2: hát meg csak meg valójában a sírásnak egyetlen, én azt gondolom, hogy akik könnyen sírnak, azok általában olyan sajnálatból sírnak.
3: Vagy annyira finom lelkűek, amire mi azt mondjuk, hogy önsajnálat, meg ez, meg az, de ők tulajdonképpen csak ők egészségesek, mert tulajdonképpen gyerekkorunkban, ha te csúnyán mondjuk rám kiabáltál volna, játszunk mondjuk 4 évesek vagyunk, vagy 5, elsírom magam, meg te is, nem? Ha elveszem a lapátot, és mondjuk rátszórom a homokot, elsírod magad, meg én is.
2: Igen, de a sírás az valójában a kezdeti időszakban egy kommunikációs forma.
3: Aztán van, akinek később is az, és azért mondom, hogy az az egészséges, nem? Hogy ha valami nem esik jól, én mondjuk valamit szeretnék, és nem esik jól, és elsírom magam. Így kommunikálok, és közben egészséges vagyok, és 120 évig élek. Te meg bent tartod magadban, és feszült leszel, és akkor...
2: Igen, de mondom, tehát én emögött mindig valamiféle ilyen önsajnálatot látok.
3: Saját magadat megnevettetni szereted inkább, vagy néha azért meg is régat?
4: Ó, hát nagyon tudom sajnálni magamat.
3: Azt is, de csak percekig, órákig, maximum, esetleg egy napig. Tovább is?
4: Nem, inkább szerencsére nálam keveredik az öniróniával.
3: Az a legjobb, hogy fájdalmas helyzetben is tudsz nevetni.
4: Igen,
3: sírsz,
4: tudom.
3: És átcsap.
4: Tudom magam kívülről nézni, és azt mondani, hogy jaj, de hülye vagy, hát hagyd már abba.
3: Tehát úgy, hogy akár úgy is, hogy mondjuk sírsz, zakogsz, és abból egyszer csak átmész kacagásba, szóval megtörténik?
4: Hát ez már helyzetgyakorlat.
3: Meg tud történni?
4: Igen. Igen. Ez azért nem egy magamban volt ilyen, de olyan volt, hogy hát ez igen, ilyen.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Sírás, veszekedés, természetesen partner kell hozzá, férfi partner, a jelenlegi, tehát a kedvesemmel fordult ez elő velem, szerintem először életemben, hogy olyan jó kis vadul, olyan konfliktusokba, úgy bele tudtunk veszekedésekbe csúszni, és akkor megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parázs, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe, hogy mikor meglátod a másik arcán, a szája szegletében a kis huncut mosolyt, és És akkor már nem tudod komolyan venni az egész veszekedést.
3: Vagy a szeretetet, nem? Mert tulajdonképpen néha elönt minket a mindenféle méreg, és aztán pedig hirtelen így rájön az ember felülről, hogy ja Isten.
4: Hogy most tényleg egy bevásárlószatyron veszekszünk? Most komolyan ezen veszekszünk, hogy hülyék vagyunk?
3: Igen. Pont ezt tud néha annyira vicces, hogy tényleg hülyék vagyunk.
4: Igen, és igen.
3: És tényleg azok vagyunk.
4: Igen. Igen.
0: Star Portré. TV-ben. Rádióban. YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető út.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Biztosította az ország üzemanyagellátása. Rövidesen megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosította az ország üzemanyagellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárcatájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz az új kormány több törvénymódosítása miatt. Vizsgálatot kezdeményeznek az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia, valamint a vizsgálóbizottságok működését átalakító jogszabály, továbbá a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvényügyében. Hamarosan megkezdődnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csoki tojásokat, nyulakat és mikulásokat készítettek, de ezek iránt visszaesett a kereslet, ezért új tulajdonost keresnek az üzemnek. A Nestlé Szerencsi és Büki gyárában folytatják a termelést, és folyamatosan fejlesztenek is, közölte a cég. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a beruházás részeként megújulnának a garázsok, és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi Állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpánz csörgőket, és lehet készíteni csimpánz csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely Jane Goodallnak a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban működő táborát idézi.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: elmúlt, köszöntöm Önöket, folytatjuk tovább a szombat délelőttöt, július 18-án itt a 97.7 Trio FM-en. Remélem, hogy jól telik a hétvégéjük, délig még együtt rádiózhatunk, sok-sok jó zene a repertoárban, illetve hozok még néhány programajánlatot, érdekességet is. Alok és Jess Glynn közös dala a Summersbe következik.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

Ez a Trio FM jelzvereimből jelentős változások jöhetnek a meghibásodott fogyasztási cikkek javítási feltételeiben hazánkban. A kormány társadalmi egyeztetése bocsátotta azt a rendre tervezetet, amelyet az Európai Unió javításhoz való jogról szóló irányelvét ülteti át a hazai jogrendbe. A javaslat célja, hogy a vásárlók a csere helyett inkább a javítást választák, csökkentve ezzel a hulladék mennyiségét. A tervezet egyik legfontosabb újdonsága, hogyha önök a jótállási időn belül a csere helyett a javítás mellett döntenek, a kellékszavatosság igény 2 éves elévülési ideje egyszeri alkalommal 12 hónappal, vagyis 1 teljes évvel meghosszabbodik. A gyártóknak a jótállási idő lejárta után is biztosítaniuk kellene a javítás lehetőségét, akár ingyen, akár észszerű díj ellenében. A szabályozás a gyártókra is szigorú kötelezettséget róna, észszerű áron kellene biztosítaniuk a pótalkatrészeket, és a honlapikon kötelezően fel kellene tüntetni a javítás irányadó díjait. Emellett tilos lenne hardveres vagy szoftveres trükkökkel megnehezíteni a javítást, és a gyártó nem tagadhatná meg a munkát azért, mert a készüléket korábban egy független szervizben javították. Bevezetnének egy egységes, ingyenes európai javítási adatlapot is, amely pontosan tartalmazná a hiba leírását, a javítás maximális árát és várható időtartamát. 2027. júliusának végén egy online kereső platform is elindulna a javító műhelyek könnyebb megtalálására. A tervezetet szombatig lehet véleményezni, a szabályok többsége pedig a tervek szerint 2026. augusztus 31-én lépne hatályba.

ez a Trio FM jazzberényből. Most egy felhívást hozok a környék zenészeihez. Jazzberényben idén is megrendezik a második nyárzáró utcazene fesztivált, méghozzá augusztus 29-én itt a város főterén. A szervezők olyan szólisták, a zenészeket és akusztikus zenekarokat keresnek, akik szívesen fellépnének a rendezvényen. A zenészek jazzberény éttermei és cukrászdai előtti területeken mutathatják be a produkcióikat, a nap végén pedig egy közös örömzenélésre is várják majd az előadókat. Fontos technikai tudnivaló, hogy a szervezők kizárólag akusztikus hangszeres produkciókat várnak, hangosítást nem tudnak biztosítani. A jelentkezéseket pedig augusztus 16-áig várják. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalon. Egy komoly és hosszú rock éjszakának nézünk elébe itt a Jászságban. Bár a szeptember végi időpontig még bőven van idő, már most érdemes a naptárba vésni a dátumot, hiszen a rendezvényen egy nemes célt támogatnak a résztvevők. Szeptember 26-án szombaton délután 4 órától egészen másnap hajnal 2-ig a Jászberényi Ifjúsági Ház lesz a hazai rockzene központja. A rendezvényen fellép majd a Blues Company, az Aurora, Moby Dick, a Kalapács, valamint éjfélkor a Zorallé és Szendei Zsolt, Sasza. A jótékonysági rockbuli teljes bevételével egy 19 éves fiatal hölgy gyógyulását segítik, akinél egy súlyos, ritka betegséget diagnosztizáltak. A jótékonysági rockbuli tehát itt Jászberényben szeptember 26-án szombaton már délután 4 órakor kezdetét veszi. Ha kedvelik a rockzenét, akkor mindenképpen érdemes jegyezni az időpontot, ráadásul a részvétellel még segíthetnek is. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VS-re fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a Sas Központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár, különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok is. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugrálóvára, az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombolahúzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszínen maradni. Július 18-án szombaton, tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VS-re fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A Jászberényi tribute esten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőjével, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon fél 8-tól a kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pokolgép tribute műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribute gondoskodik a felejthetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökzöld rock himnuszait.

0: Ez a Trigó FM, a Jászság rádiója. Rendkívüli vízhiány sújtja az Agyvár térségünkben. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság első félévés adatai szerint az idei év első 6 hónapjában az Agyva Tarna vízgyűjtő területe bizonyult a legszárazabbnak a Tisza részvízgyűjtői közül. Június végig mindössze 160,7 mm-nyi csapadék esett a térségben, ami alig éri el a sok éves átlag 59%-át. Ez a komoly csapadék hiány közvetlenül meglátszik a jászteleki vízmércén is, amely egész félében messze maradt a megszokott szinttől. Januárban az átlagos vízállás jásztereknél mindössze 112 cm volt, ami fél méterrel kevesebb a megszokottnál. Bár februárban 145 cm emelkedett a szint, ez is 40 cm-es elmaradást jelentett a korábbi évekhez képest. A tavasz és a kora nyár még drasztikusabb képet mutat, márciusban 82, áprilisban pedig 71 cm-re maradt el a vízállás a sok éves átlagtól. Májusban a havi átlag mindössze 102 cm volt, de május 25-én egészen 86 cm-ig zuhant a vízszint, ami az év eddigi negatív rekordja. A vízügyi szakemberek mérései szerint a folyó legkisebb vízhozama akkor alig érte el a fél köbmétert másodpercenként. Hogy mekkora a különbség a normál vagy a veszélyes vízszintekhez képest, azt jól mutatja, hogy az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendeléséhez 350 cm-es magasság szükséges jásztereknél, miközben az év egyik legmagasabb vízállása mindössze 162 cm volt.
1: Minden, ami jásság! Minden, ami jásság! Közéleti események és kulturális információk a Trio Mozaikban.

Ez a Trio FM jazzbenényből július egészen szeptemberig tart a szeder szezonja hazánkban, így most érdemes rendszeresen fogyasztanunk ebből a közkedvelt bogyós gyümölcsből. A szeder nem csak finom, de rendkívül egészséges is, 100 grammonként mindössze 43 kilokalóriát tartalmaz. Viszont már ekkora mennyiséggel is fedezni tudjuk a napi ajánlott C-vitamin bevitelünk csak nem felét, a K-vitamin szükségletünk 10, valamint a vasigényünk 13%-át. Emellett viszonylag sok B2 és E-vitamint, káliumot és rezet is tartalmaz. Alacsony glikémiás indexének köszönhetően egyáltalán nem okoz hirtelen vércukorszint ugrást, így nagyszerű kiegészítője bármilyen kiegyensúlyozott étrendnek. A szakértők és dietetikusok szerint a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz naponta 2 adag gyümölcsöt érdemes elfogyasztani, ami a szeder esetében nagyjából 15-16 szemet jelent naponta. Együk akár önmagában turmixként, gyümölcssalátába keverve, vagy készítsünk belőle lekvárt, a szervezetünk mindenképpen hálás lesz érte.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Egyszerűbbé tenni a kormány az adózást. Folytatódott az orosz-ukrán háború. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Két napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket. Az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz az új kormány több törvénymódosítása miatt. Vizsgálatot kezdeményeznek az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia, valamint a vizsgálóbizottságok működését átalakító jogszabály, továbbá a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvényügyében. Ukrán drón talált el egy raktárépületet az oroszországi Tambov megyében. Az ott dolgozók közül 7 meghaltak, 24-en megsebesültek. Az ukránok Moszkva felé is csaknem 400 drónt indítottak útnak, de azokat a légvédelem még az orosz fővárostól távol megsemmisítette. Az ukrán hadsereg tegnap főként a Fekete és az Azovi tenger térségében, valamint a Krím-félszigeten támadt orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárakat. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csoki tojásokat, nyulakat és mikulásokat készítettek, de ezek iránt visszaesett a kereslet, ezért új tulajdonost keresnek az üzemnek. A Nestlé Szerencsi és Büki gyárában folytatják a termelést, és folyamatosan fejlesztenek is, közölte a cég. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a beruházás részeként megújulnának a garázsok, és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kellően a szombat délőtt jó rádiózást kívánok mindenkinek. 11 óra múlt, a stúdióban továbbra is Pálinkás volt. Hozom már is a Passenger, valamint Tét Mekri egyes slágerét. Közben pedig érkeznek majd a friss, hasznos információk. Innen a Jászság szívéből, Jászberényből.

A Trio FM-et hallgatják, egy fantasztikus koncert ízelítővel jövök a popzene kedvelői számára, ugyanis az Anywhere és a Let You Love Me című slágerek világsztár énekesnője Rita Ora visszatér hazánkba. A koszovói albán származású brit előadó korábban már fellépett néhány hazai fesztiválon, így a Balaton Soundon, az Epoton és a Színen is. Most azonban az első önálló koncertjével érkezik vissza Magyarországra. A zene mellett a divatban és a filmezésben is otthonosan mozgó elképesztő Popikont július 29-én a Budapest Parkban láthatják és hallhatják majd a rajongók. Az énekesnő ezúttal egy teljes önálló show-val készül lenyűgözni majd a közönséget. Itt a Trión pedig meg is hallgatunk tőle egy dalt.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, folytatjuk egy programajánlattal. Jászapátin megnyílt a 29. JAK Jászapáti Alkotóhét kiállítása. A Vágópál hely történeti gyűjteményben az István Király út 23 szám alatt látható tárlaton fiatal alkotók munkáit csodálhatják meg az érdeklődők. A kiállítást Majtén Judit művésztanár nyitotta meg, a fiatal tehetségeket pedig olyan neves oktatók segítették, mint Deli Julianna, Jámbor Mihály Mónika, Nagyné Koncz Éva, Szabari Zoltán, valamint maga a megnyitó művésztanárnő is. A különleges alkotásokat bemutató tárlat egészen augusztus 28-áig tekinthető meg. Pontos információ, hogy a látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges az 57 952 650-es telefonszámon.
1: Friss jársági információk egy helyen, a Trio Mozaikban. Minden hétvégén reggel 7-től.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél.
3: Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról?
2: Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok.
3: Ne maradj le róla.
2: Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Telefon 57-es körzet 403-290.
2: Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Tartson velünk a Trio Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.

0: Ez a Trió FM, a Jászság Rádiója. A következő percekben fókuszban a közlekedés biztonság. György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadója kéri a figyelmüket. A nyári szünet beköszöntével különösen fontossá válik a közlekedés biztonság. A Hadnagy úr többek között a szabályos kerékpározásról, a rollerezésről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól osz meg fontos tanácsokat.
1: Újra itt a vakáció. Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni, tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés. A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos rollert. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy gízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellén. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáikhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
0: Ezeket a fontos szabályokat és óvintézkedéseket hallották György Tibor rendőrhadnagytól, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadójától. Köszönjük szépen!
2: Trió FM.
3: Ez a Trió FM.
2: Trió FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM, a Járság rádiója. Jászberényben útfelújításokról döntött az önkormányzat, a következő hetekben többek között a Pannónia, a Rozmaring, az Ipartelep, a Kötélverő, a Sándor, a Cserkész, a Napsugár, a Sármány, a Báthori, a Bognár és a Hablány utca különböző szakaszai végeznek majd munkálatokat. A kivitelezők az aszfalt vágását, az alap kiszedését, az úzott kőterítését és az új aszfalt kopórétek kialakítását végzik el. Mindezzel párhuzamosan megkezdődött már a teljes út és járdafelújítás tervezése is: a Dohány, a Szív, a Petőfi Sándor, a Galamb, a Göncöl, a Kisernő, a Honvéd, valamint a Sándor utcában és a Kórház utca egy szakaszán. Ez a munka magában foglalja az érintett részek közműkorszerűsítését is.

0: mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakadó vásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: ahol én vagyok.
1: Délesz hamarosan már a búcsúzom önöktől, további szép hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek, hallgassák továbbra is a Trio FM-et, hiszen ajássák kedvencei, tudják, nálunk szólnak, holnap Strasser Andrea, valamint Kiskata várja önöket a délelőtti műsorsában, velem pedig legközelebb hétfőn reggel 7 órától találkozhatnak. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm még egyszer a figyelmet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
4: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A TUFM hírei.
6: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Milliárdokat költöttek a választási kampányra a parlamentbe jutott pártok. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Két napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket, az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Ukrán drón talált el egy raktárépületet az oroszországi Tambov megyében. Az ott dolgozók közül 7-en meghaltak, 24-en megsebesültek. Az ukránok Moszkva felé is csaknem 400 drónt indítottak útnak, de azokat a légvédelem még az orosz fővárostól távol megsemmisítette. Az ukrán hadsereg tegnap főként a Fekete és az Azovi tenger térségében, valamint a Krím-félszigeten támadt orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárakat. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3-an meghaltak, 8-an megsebesültek, és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte Bahreinben, Kuwaitban és Jordániában. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászni állomás között. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Mellette szól.
3: Trio FM.
4: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben! A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen!
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Milliárdokat költöttek a választási kampányra a parlamentbe jutott pártok. Pályázaton keresi a NAV következő elnökét a pénzügyminisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. Kármán András pénzügyminiszter példaként a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz és a műemléki felújításokhoz kapcsolódó kedvezményeket említette. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezés feltétele a többi közt az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves vezetői tapasztalat, emellett a nyertes pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A pénzügyminiszter augusztus végéig dönt a kinevezésről. Hamarosan megkezdődnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a beruházás részeként megújulnának a garázsok, és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilla-füredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászni állomás között. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: hogy emlékszel!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Holnap záporzivatar és viharos szél várható. Eltörlik az evadót és a települési adókat is. Koncertelő neplik Leopápát a Castel Gandolfói nyári rezidencián. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívja fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszer, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A jelentkezési határidő július 31-e. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Észak-Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Közben az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte Bahrainben, Kuwaitban és Jordániában. Koncertet adnak 14. Leopápa tiszteletére ma este. A Castel Gandolfóban rendezett eseményen Niccolò Paganini polakkája hangzik el hegedűn, valamint Vincenzo Bellini Norma című operája zongorára és zenekarra készített átiratban. A hangversenyt a helyi egyházmegye szervezi annak örömére, hogy az egyházfő Castel Gandolfóban tölti a nyári heteket. A zenei eseményt a Vatikán rádiós, tévés és internetes csatornái is egyenesben közvetítik. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rio délután, ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Holnap záporok, zivatarok enyhítik a hőséget. Már a 16 évesek is szavazhatnának a miniszterelnök javaslata szerint. A szolnoki MÁV kórházban is új légkondikat szereltek fel. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az evrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid jelezte, hogy a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben a szakemberek 18 kilométeren végeztek vágányszabályozást, és 6500 ponton javították a vasbeton aljak rögzítéseit. A menetrendnél fontos szempont volt, hogy megfelelő legyen a csatlakozás a Mecsek Intercityhez, a Tenkes Expresshez, valamint a Kaposvár és Baja felé járó vonatokhoz is. A tárcavezető emlékeztetett, a Dombóvár-Komló vasútvonal személyszállítási tevékenységét Lázár János akkori közlekedési és beruházási miniszter állítatta le 2023-ban. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a déli ország részben, erre figyelmeztet a Hungaromet. A Délalföldön és a Dél-Dunántúlon a sugárzás meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt kérik, aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a tűzőnapot. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél.
3: Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról?
2: Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok.
3: Ne maradj le róla.
2: Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Telefon 57-es körzet 403-290.
2: Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most.
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Mellette. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Sulyog Tamás, megszűnik az államfői megbízatása. Olcsó jeggyel indul újra a vonatközlekedés a komlói vonalon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosítás hatalmat terheli. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén távolítottak el. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdésről. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amiről lehet egyeztetni. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbeton aljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasút vonalon 2023-ban az előző miniszter állítatta le a személyszállítást. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg fronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet. Borult időre záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lejár a köztársasági elnök 5 napos határideje az alaptörvény módosítás aláírására. Ismét tárgyalóasztalhoz ülne az IKEA a dolgozókkal. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Hamarosan lejár az az 5 napos határidő, amelynek értelmében Sólyog Tamás aláírhatja az alaptörvény 17. módosítását. A kihirdetés követő napon egyebek között megszűnne az államfő megbízatása. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a jogszabályt, a házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra a köztársasági elnöknek. Sólyog Tamás amennyiben szombat éjfélig nem írja alá a módosítást, tiltakozásul lemondhat, vagy eljárási hibára hivatkozva az alkotmánybírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben, mint ahogyan arról korábban már Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatott, megindítják ellene a megfosztási eljárást. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy 1,5 hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdésről. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amiről lehet egyeztetni. Társadalmi vita dönthetne a 12 évvel ezelőtt felállított szabadságtéri német megszállási emlékmű jövőbeni sorsáról, a főpolgármester szerint. Karácsony Gergely videójában a kezdetektől nagy ellenállást kiváltott szoborkompozíció tartalmát és megjelenését is kritikával illette. Közölte, hogy a szobor vizuális környezetszennyezés, és hazug is, hiszen azt sugallja, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt, pedig a zsidó törvényeket már jóval korábban elfogadták. A politikus javaslata szerint a társadalmi és szakmai vélemények megkérdezése után a kormány és a főváros közösen határozzon arról, megmaradjon-e az emlékmű. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap a déli ország részben, erre figyelmeztet a Hungaromet. A Délalföldön és a Dél-Dunántúlon a sugárzás meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt kérik, aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napot. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Sulyog Tamás, megszűnik az államfői megbízatása. Olcsó jeggyel indul újra a vonatközlekedés a komlói vonalon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosítás hatalmat terheli. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén távolítottak el. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdésről. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amiről lehet egyeztetni. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbeton aljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasút vonalon 2023-ban az előző miniszter állítatta le a személyszállítást. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg fronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet. Borult időre záporokra és viharos széllel kísér zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Magasra emelte a terrorkészültség szintjét Németország. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. A kormány fő közösségi oldalán azt írta, hogy július 20-ától megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, és ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter kiemelte, hogy a módosítás az alkotmánybíróság felszabadítását, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, valamint a képviselők megbízatásának 12 évben korlátozását is tartalmazza. Hozzátette, ezzel visszaadják annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait szolgálhatja. Ezt az Orbán rendszer megpróbálta elvenni a magyaroktól, tette hozzá. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció pedig úgy fogalmazott, Sólyog Tamás a tízás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. Hozzátették, hogy a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni, még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek, emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Továbbra is csak nem 17000 sérültről tudni. Venezuelát június 24-én két erős földmozgás rázta meg egymás után, eddig 1331 utórengést regisztráltak. A katasztrófában csak nem 860 épület megrongálódott, több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is károsodtak. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lejár a köztársasági elnök 5 napos határideje az alaptörvény módosítás aláírására. Ismét tárgyalóasztalhoz ülne az IKEA dolgozókkal. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmány módosító hatalma. Terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 3 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz 2/3 parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehocki Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként, drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. Napos felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Magasra emelte a terrorkészültség szintjét Németország. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. A kormány fő közösségi oldalán azt írta, hogy július 20-ától megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, és ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter kiemelte, hogy a módosítás az alkotmánybíróság felszabadítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, valamint a képviselők megbízatásának 12 évben korlátozását is tartalmazza. Hozzátette, ezzel visszaadják annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait szolgálhatja. Ezt az Orbán rendszer megpróbálta elvenni a magyaroktól, tette hozzá. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció pedig úgy fogalmazott, Sólyog Tamás a tízás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. Hozzátették, hogy a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni, még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek, emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Továbbra is csak nem 17000 sérültről tudni. Venezuelát június 24-én két erős földmozgás rázta meg egymás után, eddig 1331 utórengést regisztráltak. A katasztrófában csak nem 860 épület megrongálódott, több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is károsodtak. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Verandán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás, megszűnik az államfői megbízatása. Olcsó jeggyel indul újra a vonatközlekedés a komlói vonalon. Köszöntöm Önöket,